Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! A Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áruló.

Amai epizodban az Oz, Türkmenfilek egyik legkiemelkedőbb alakjával, Maktum Kulub Pragiról együnk szót. Most következik dr. Cemil Doğaç İpek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelése a témában. Képes-e egyetlen személy felépíteni nemzet nyelvét és kollektív lelkét egyszerre? A történelem ritkán tanulja annak, hogy egy állam hiányában egy költő pusztán a soraival nemzeti identitást építsen, lecsendesítse a törzsek közötti ontológiai konfliktusokat és közös civilizációs jövőképet teremtsen. Maktum Kulub Pragi a türkmén-török világ hangja és fohásza sokkal több, mint egy irodalmár, ő egy széthullott nép hanvaiból való újjászületését biztosító szellemi építész és társadalmi lelkiismeret. Maktum Kulub helye az irodalom történetben nem csak azzal magyarázható, hogy verseket írt, hanem azzal is, hogy egy nyelvet intézményesült kultúrnyelvvé emelt. A 18. században Közép-Ázsiában a csatáj török volt az uralkodó irodalmi nyelv. Bár ő maga elsajátította ezt a hagyományt radikális döntéssel, az ósz törököt, vagyis a türkmén nyelvjárást emelte az irodalmi nyelv szintjére. Ez a lépés ugyanaz a katalizátor és alapító géniusz hatást váltotta ki a türkmén nyelv szempontjából, mint amit Shakespeare jelent az angol irodalomnak. Maktum Kulub akkor legfontosabb központjában a buharai kökeltes és a hivai sírkázi medreszékben végezte tanulmait, az arab, a perzsa és a hatalmas tengerként jellemezhető török nyelv finomságait első tanárától, édesapjától, Devlet Mehmet Azadi-tól tanulta. Azadi közös örök irodalmi nyelven való írása hagyományát Maktum Kulub a nép által beszélt élő nyelvre váltott át. Ez a forradalmi átalakulás különösen olyan közösségek számára, mint az iráni türkmének, akiknek nem volt iskolájuk és államszervezetük, biztosította, hogy a költészet

jugaban auch der Taschwindis mein Kind Funktionarion. Auch Kulturalter los nati schiduvel on aveva legbe vorrot, pragi, iroje aniv, nem csupán irodalmi választás, hanem életfilozófia. Ez a perzsó eredetű elválást magánt jelentő név abból a mi fájdalomból fakadt, amelyet a költő testvérei, szülei, majd gyermekei fiatalon történő elvesztése miatt érzett. Azonban kutatói szemmel nézve ez a firak, elválasztottság állapot nem csak egyéni gyász, hanem a hak, az igazság felé vezető úton megint szufi, misztikus, hontalanság érzés is. A Naksabandi rendhez tartozó Maktunkuli személyes fájdalmát a társadalmi ellenálló képesség retorikájává formáltát. Abban az időszakban a türkmén földrajzi térség a Karakum sivatók zord körülményei között a víz és a legelőmegosztás miatt egymással szembeálló öt nagy törzs könyörtelen küzdelmeinek volt a színtere. Egy olyan korban, amikor a vízszáborok és a törzsi világások belső megosztottságra adtak okot a társadalomban. Maktumkuli a költészetet mint egy politikai manifestumként is békeszerződésként használta. Híres a látomása, mi szerint, ha öten egy államot szolgálnánk, egy olyan állam projekt, amelyet belsorokkal fontak össze még azelőtt, hogy létezett volna bármilyen politikai tekinti, versei nem csak a művészi élvezet eszközei voltak, hanem jogi döntő bíróként és a társadalmi békülés eszközeként szolgáltak a törzsi üléseken. Ő sokkal inkább egy a társadalmának erkölcs irányt adó prédikátor volt, mint sem egyszerű költő. Maktunkulu a fizikai határokon túlmutató intellektuális művetséggel rendelkezett, bár Afganisztántól indék hatalmas területeket beutazott szívében, Anatólia mindig különleges helyet foglalt el. Versében nyíltan a Szentek óceánjaként jellemezte Anatóliát, és soraiban személyesen fejezte ki az ezen földek iránti vágyakozását. Bár soha nem járt Anatólia földjén, szellemi világa tekintetében Yunus Emre szófi mélységét lírai előadás módjában pedig Karacaoğlan lendületét emelte be a vers soraiba. Ez a legkézzebb fogható bizonyítéka annak a hatalmas kulturális folytonosságnak és lelki ékerségnek, amelyet Ahmed Yesevi hagyománya teremtett meg a türk világban. Maktunkulu öröksége a statikus könyvtári tudatosan túl a nép emlékezete archívumában élő organizmus. A Szovjetunió időszakában alkalmazott súlyos cenzúra és egyes versének betiltása ellenére a türkmén török nép megőrizte műveit az elméjében, és nemzedékről nemzedékre örökített át azokat. A modern Türkmenisztánban Maktunkulu ma is társadalmi döntőbíró. Ha vita alakul ki, vagy ha gyűlést hívnak össze, az ő egy-egy sorával kezdődik a beszéd, az esküvőkön sem kezdődhet el, az ünnepség az ő versének felolvasása nélkül. Ez a legfrappánsabb példája annak, hogy egy költő évszázadokkal később is mennyire élénken jelen tud maradni egy nemzet mindennapi életében, jogában és örömében. A nagy kékszíró Dzsingisz Aitmatov velős megfogalmazásával éve a 18. század Maktunkuli költészetének évszázadokkal

Sasa, maktum kurupragi ek universalis genius aki amut bölcsességét ötvözte a jelen valóságával, és már akkor felépített a jövő egységét. Bebizonyította számunkra, hogy az egység nem csak földrajzi határokkal, hanem a nyelv, a zárkölcs és a szív egységével hozható létre. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. Remélve, hogy a jövő héten újabb témával jelentkezünk, búcsúzunk önöktől. Viszont hallásra!

Miközben a mesterséges intelligencia megváltoztatja a világot, annak energiafogyasztása kezd kicsúszni az irányítás alól. Vajon erre a megoldás az űrben rejlik? Elon Musk és a Google adatközpontokat tervez telepíteni a Föld körüli pályára. Korlátlan napenergia, víz nélküli hűtés. De vajon tényleg működni fog? Megkezdődött az új űrverseny. A mai epizódunkban a mesterséges intelligencia korszakának, egyik legizgalmasabb projektjéről, az űralapú adatközpontokról beszélgetünk. Kína bejelentette egy 5 éves tervet, amelynek célja adatközpontok létrehozása a Földtől 800 kilométeres magasságban. Elon Musk ezt követően hasonló terveket jelentett be. Valamint intenzív tőkebevonásba kezdett annak érdekében, hogy finanszírozza a SpaceX orbitális adatközponti céljait. A szakértők ezeket a fejlesztéseket stratégiai lépésnek tekintik olyan adatközpontok létrehozására, amelyek az úgy környezetében a Föld korlátai nélkül képesek bővíteni a mesterséges

és intelligencia infrastruktúráját. Hol van a probléma? A földi adatközpontok hatalmas nyomás alatt működnek a mesterséges intelligencia kielégíthetetlen energiaigénye miatt. A nagy MI modellek betanítása annyi energiát igényel, amennyi évente több százezer háztartás áramellátására lenne elegendő. Az adatközpontok közelében az elektromos energia ára az elmúlt 5 évben 267%-kal emelkedett. Egy átlagos, 100 megawattos adatközpont naponta annyi vizet használ fel, mint 6500 háztartás napi vízfogyasztása. De vajon az űr milyen megoldásokat kínál? A világűr vákuma korlátlan napenergiát, illetve passzív fűtési lehetőséget kínál. Elon Musk azt tervezi, hogy a Starlink V3 műholdjaival 4-5 éven belül 100 gigawatt energiát biztosít magas földkörüli pályán. A Google pedig a Project Suncatcher kezdeményezés keretében 2027-ben prototípus műholdat indítana. Az űrben ventilátorok vagy víz nélkül is megvalósítható a passzív fűtés. A lézerek gyorsabban továbbítják az adatokat a műholdak között, mint az optikai kábelek. Ez gyorsabb mesterséges intelligencia modellek tanítását és gyakorlatilag korlátlan növekedést jelenthet. Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója úgy véli, hogy 10 éven belül az űralapú adatközpontok ugyanolyan hétköznapivá válnak, mint ma a felhőszolgáltatások. Számos más vállalat, köztük az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője, szintén orbitális adatközpontokba fektet be. A kihívások azonban jelentősek. A nagy mesterséges intelligencia vállalatok optimizmusa ellenére több szakértő szerint az orbitális mesterséges intelligencia felé vezető út tele van akadályokkal. Germain Gutierrez, aki az Ausztriai-Európai űrpolitikai intézet, az ESPI kutatója, úgy véli, hogy az űrbeli hőkezelés lesz az egyik legnagyobb kihívás, amelyel a mesterséges intelligencia vállalatai szembesülnek majd. A mesterséges intelligencia csipjei rendkívül sok hőt termelnek. Az űrvákumában azonban sokkal nehezebb levegőt fújni rájuk a hűtés érdekében. Gutierrez a jelenséget az alábbi képen magyarázta. A pályán a hőt sugárzás útján kell eltávolítani. A mesterséges intelligencia tanítása során keletkező energiasűrűség mellett a hő elvezetése olyan meg a strukturális problémává válik, amelyet nem lehet egyszerűen nagyobb hűtőegységekkel megoldani. A kilövési költségek szintén komoly akadályt jelentenek az orbitális adatközpontok számára. Gutierrez szerint a költségek csak akkor szűnhetnek meg problémának lenni, ha az újra felhasználható rakéták, mint például a Starship révén az ár kilogrammonként körülbelül $200-ra csökken. Ozan Ahmed Chetin, a Washingtoni SETA Agytrösz feltörekvő technológiákkal foglalkozó szakértője szintén úgy véli, hogy a hőelvezetés a legnagyobb probléma az orbitális adatközpontok létrehozásában. Az energiatermeléshez hatalmas napelemekre és akkumulátorokra van szükség az orbitális árnyékzónák kezeléséhez, miközben a sugárzás károsíthatja az elektronikus rendszereket, ami extra védelmet és hibabiztos szoftvereket igényel. Chetin hozzátette, ezek a kihívások nem leküzdhetetlenek, azonban nehéz őket egyik napról a másikra megoldani. Az időkeretet illeti, mindkét szakértő kerüli a túlzó kijelentéseket. Gutierrez szerint kisebb példák és kezdeti szolgáltatások, például a peremhálózati rendszerek már 2027-ben megjelenhetnek. Az igazi hiperskálás mesterséges intelligencia képzőközpontok azonban csupán évtizedek múlva válhatnak valóra. Gutierrez fokozatos fejlődést vár. A 2020-as évek végétől a 2030-as évek elejéig speciális feladatokra alkalmas, egy megawatt alatti platformok jelenthetnek meg. Amennyiben a kilövési költségek csökkennek, akkor a 2030-as évek közepére 10 vagy 100 megawattos rendszerek épülhetnek ki, míg a gigawattos léptékű platformok csak a 2040-es években vagy később várhatók. Chetin szintén ezt a véleményt osztja. Szerinte a 2020-as évek végére kisebb orbitális csomópontok jelennek meg speciális munkaterhelésekhez. A földi adatközpontokhoz hasonló nagyméretű rendszerek, azonban a közeljövőben még nem reálisak. Azonban mindezek nem jelentenek teljes körű környezetvédelmi megoldást. Habár az űralapú adatközpontok jelentős környezeti könnyebbséget ígérnek, a valóság ennél sokkal

sokkal összetettebb. Gutierrez ezzel kapcsolatban három környezeti előnyt emelt ki. A folyamatos napenergia nem terhelni a földi elektromos hálózatokat, a sugárzás alapú hűtés megszüntetni az édesvíz használatát, valamint az orbitális rendszerek felszabadíthatnak azokat a hatalmas földterületeket, amelyeket ma adatközpontok foglalnak el a Földön. Mindennek ellenére az orbitális adatközpontok azonban nem jelentenek tökéletes környezetvédelmi megoldást. Gutierrez emellett a rakétagyártásból eredő kibocsátásokra, az egyre növekvő kilövésszámra, valamint az űrszemét problémájára is figyelmeztet. Amennyiben a földi adatközpontok már most is tiszta energiával és fejlett hűtési rendszerekkel működnek, akkor a számítási kapacitás bolygón kívülre helyezésének előnye jelentősen csökkenne. Csetin szerint annak ellenére, hogy az orbitális rendszerek nem terhelik a vízigényes hűtést, illetve az elektromos hálózatokat, ugyanakkor életciklus költségeket generálnak a rakéták és a cserealkatrészek miatt. Csetin emellett kihangsúlyozta az olyan nem klimatikus problémákat is, mint az orbitális zsúfoltság, majd hozzátette. A földi mesterséges intelligencia infrastruktúra teljes alternatívájaként az orbitális rendszerek környezeti előnyei egyelőre még bizonytalanok. Gutierrez szerint kulcsfontosságú tényezők a nagy teherbírású, alacsony költségű és újra felhasználható rendszerek, a fejlett radiátorok, valamint az orbitális összeszereléshez és karbantartáshoz szükséges robotikai technológiák. Chetin ezzel egyetértett. Szerinte az űriparban egy technológia lemásolása nem történik meg azonnal, mivel olyan akadályok lassítják a folyamatot, mint a szellemi tulajdonjogok, az exportkorlátozások és az ellátási lánc fejlettsége. Chetin becslése szerint a megfelelő tőkével rendelkező szereplők 2-4 éven belül képesek lehetnek egyes terveket lemásolni, azonban azok szélesebb körű elterjedése akár 5-10 évig is eltarthat. Végül Chetin arra hívta fel a figyelmet, hogy a megvalósítás minősége és az integrációs szakértelem továbbra is a legfontosabb megkülönböztető tényezők között maradnak. Úgy tűnik, az űralapú adatközpontok izgalmas jövőt ígérnek. Ugyanakkor komoly technikai és környezeti kihívások állnak előttünk. Lássuk, mit tartogat számunkra a jövő.

Kiedy szalga tuing a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.